életet életében nem lehetett egyetlen pillanat. Ez csak is egy hosszú folyamat eredmény. Kicsit érzékeny vagy. Lehetséges, hogy semmi más nem történt, mint hogy életedben először megkísértett az értelmetlenség.

0: Ez a kép. Én vagyok. Egy bulim volt. Beöltöztem, hogy a hazámban nőnk. Piráni vagy? Igen. Te honnan jöttél? Arabnak nézel ki.
1: Nem, angol vagyok. Az anyám marokkói.
0: Már mész is?
1: Igen, egy csomó dolgom van, és elfelejtettem.
0: Na és máskor?
1: Sajnálom, nagyon sietek.
0: Akkor add meg a számodat. Mondd, hol érhetlek el?
1: Most hirtelen nem emlékszem.
2: Én tudod kibiztosítani.
0: Hol? És ott? Akkor...
1: Meg a haverjaid is már itt vannak.
0: Várj!
3: Szedek!
2: Hát ez...
3: Szedek!
0: Mi volt?
3: Szedek! Hogy jut eszedbe felhozni ide egy idegent? Megláthatta volna a fegyvereket.
4: Sajnálom.